0: Rádi Umora. Egy óra csak zenével.
1: Muzika prez prestanka.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Es ist 19 Uhr.
1: Ijo, jo bad ferry. Trianon tagadó, Tibi alias 3T. Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi. Jobbos Tibi, Tátos Bandi. Zsíros deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping bringásunk.
2: Szevasztok!
1: Meg a lemezlovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
1: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: szába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!